0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem...

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onide.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

Rod Stewart énekelt a Best FM-en, az éjszakai műsort lezárva, The Rhythm of My Heart. Azért hát durvább ritmusokkal kezdünk, mégiscsak egy reggeli ébresztő műsor lennénk. Érkezik majd David Guetta, Emily Sandéval. Aztán ha valaki a hosszú hétvégén a Balatonra készül, akkor neki küldjük. És

0: A balatoni lányt, a Walmarttól és Szikora Róbertől is. Igen, hosszú hétvége jön, vagy inkább a következő hetünk lesz rövidebb. Itt van a pünkösd. Egy ráadás nappal, pünkösd hétfővel, ami munkaszüneti nap. És hát nyilván vasárnap is ünnepnap lesz, erről nem célszerű megfeledkezni. És a Best FM-ről sem, ahol mindig a friss információkkal és Debrecen zenei kedvenceivel ébresztjük Önöket, így május 22-én pénteken is. Enyhe a reggelünk, talán ilyen enyhe még nem is volt mostanában. Kevesebb, mint 20 fok van, de sokkal több, mint 10 fok, a részleteket már is mondjuk.
1: Virágosztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágosztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbi és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos.
0: Hallották? Hallottátok, kedves szülők? Pont tegnap reggel volt szó, Fecó dobta be a témát, hogy hát ezek az elektromos rollerek egészen veszélyes közlekedési eszközök, és még inkább veszélyesek, akik rajta állnak, nem ülnek, állnak, és hát igen, a jogszabály szerint a kiskorú esetében a szülő felelős azért, amit tesz majd a suliba rollerezvén. Csak óvatosan, és csak balesetmentesen. Ezt kívánja a Best FM egy igazán enyhe reggelen. 17 fok van Debrecen belvárosában. Ó, hát ennyi még nem is volt mostanában. Inkább a 10 fokhoz voltunk közelebb. Most meg a 20-hoz vagyunk, de vajon mennyi lesz ma a napközben?
1: Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
0: Köszönjük, Dani! Nyárias meleg, pünkösdi hétvége. Hétfőn, kedden már akár 30 fokkal, és addig sem lesz okunk panaszkodni, mert 27-28 fok lesz következő napokban. Indul a reggel, végre pénteken, az Önök zenei kedvenceivel. Fazekas László vagyok, 7 perccel múlt el 6 óra, jó reggelt kívánok! És kellemes készülődést!

0: Hello Balaton, hello balatoni lány, és hello Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Na, ki készül a hosszú hétvégén, mondjuk a magyar tengerhez? Javasoljuk, hiszen akár 30 fok is lehet. Jó hallották, 30-at mondtam. Nem ma, ma csak olyan 25-26, az sem kevés. Holnap 27, úgy 28, és a hosszú pünkösdi hétvégén, hát pünkösd hétfőn meg tényleg még a 30 fokot is elérhetjük majd egy-két helyen az országban. Hát állítólag Debrecenben is ott leszünk a 30 fok közelében, de hát az hol van még? Csendes, nyárias, napsütéses hétvége lesz az idei pünkösdi hétvége, és információkkal teli a reggel, pénteken a 104,6 MHz-en. Jó reggelt kívánok!
3: Ja, Bernát vagyok, csak mondanám a többi társadalomnak, hogy a budai nagyantalon a sas befészkelt.
0: A budai nagyantalon a sas befészkelt. Bernát, köszönjük! Te voltál ma legyen a legfrissebb, illetve nem te, hanem Fruzsi, aki még 6 óra előtt írt, azt írta, hogy hát olyan fél öt körül nem működött a Sámsoni úti vasúti átjáróban a jelzőlámpa. Tekintettel arra, hogy mások azóta ezt Fruzsikám nem jelezték, én bízom benne, hogy a MÁV észlelte ezt a hibát, és megjavították, vagy megjavult magától, ezt nem tudom, de ha esetleg még mindig fennáll, akkor számíthatok önre, ugye? 500-540 és 39-33-104-6. Ma, tehát május 22-e és péntek van, végre a hölgyeké a főszerep, ugye ezen a héten inkább, hát hétfőn mondjuk épp az Alexandrákat, de inkább a fiúkat ünnepeltük, volt Ivo és Milán napja, Bernát napja, hello Bernát, utólag is boldog névnapot neked, aztán tegnap Konstantin napja, és ma a Júliák és a Riták ünneplik a névnapjukat, két egészen népszerű női név. Találtunk is a magyar zenei világból Júliát is, meg Ritát is, úgyhogy hamarosan köszöntjük őket. Lackónak köszönjük az infót, működik a jelzőlámpa a Sámsoni úti vasúti átjárónál. Szuper, így már szabad a pálya, illetve szabad akkor, amikor éppen nem tilosat, pirosat jelez. Jó utat, Debrecen!

0: Wannabe a Rockstar, akinek teljesült a kívánsága, Chad Kroeger, a Nickelback-kel. Őket hallották ma, pénteken, a Best FM-mel, május 22-én. Indítok is mindjárt egy muzsikát, ami pont az első születésnaposhoz kapcsolható, mert hogy tudják, ilyenkor a Best kalendárium első részében híres születésnaposokról, olyanokról, akik velünk vannak, és olyanokról, akik már rég nincsenek velünk, szoktam beszélni. Május 22-e első híres születésnaposa ennek a klasszikusnak a szerzője. Hallgassák csak! Ez bizony a Valkür, vagy éppen a bolygó hollandi Richard Wagner szerezte, 213 évvel ezelőtt, 1813-ban született. Aztán 167 éve született a krimi irodalom atya, pontosabban Sherlock Holmes sülő atya, akit Sir Arthur Conan Doyle-nak hívtak, angol regényíró volt, és valóban az ő agyszüleménye volt Sherlock Holmes és Dr. Watson. 56 éves lett a világ egyik leghíresebb topmodellje, Naomi Campbell, brit manöken, a 34. születésnapját ünnepli Vecsei H. Miklós, színész, író, költő, Semmelweis Ignác. Jöjjön sportoló kategóriából négy ma ünneplő születésnapos, Ónodi Henrietta, tornásznő, világ és Európa bajnok, a barcelonai olimpián az ugrás aranyérmese, 52 esztendős lett a mai napon. Aztán 51 éves az a Julio Pablo Chacón, argentin ökölvívó, akivel kapcsolatban a mi kokónknak elég kellemetlen emlékei vannak. Arról a boxolóról beszélek, aki a világbajnoki címvédő mérkőzésen kiütéssel győzte le a mi kokónkat. 51 éves, tehát Pablo Chacón. 39 esztendős lett Novák Djokovic, és hogy egy labdarúgót is hozzak még a végére. Hát ma ünnepli a születésnapját a mi szecskánk, Szécsi Márk, a Loki csatára, aki egyébként Eger szülötte, és hát a DVSC játékosa. Boldog születésnapot kívánunk neki. Nekik pedig boldog névnapot.
1: Köszöntjük Júlia nevű hallgatóinkat! A Júlia a Julius férfi név női párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt ragyogó. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Básti Júli színésznő, Pudlik Júlia bemondónő, Julia Roberts amerikai filmszínésznő, Szendrei Júlia a költő Petőfi Sándor felesége, és ön kedves Júlia, aki a rádiót hallgatja.
0: Júliák mellett a fő névnaposok ma még a Riták.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Rita nevű hallgatóinkat! A Rita női név az olasz Margarita rövidüléséből származik, jelentése gyöngy, tengerlánya. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Kőbá Rita kajakozó, Rita Pavone olasz énekesnő, Szent Rita a reménytelen ügyek szentje, és ön kedves Rita, aki a rádiót hallgatja.
0: Szenyor Rita, Rita, ahogy annak idején a Neoton Familia énekelte, na lehet, hogy később majd még hozom is. Most viszont jön egy Rita, a rendőrnő. Ó, egy rendőrnő az álmom. Hát valamikor rendőrnő volt, ma meg már énekes, ez a Zanzibár, a névnapos Terecskei Ritával.

0: hosszú, forró nyár első hónapja közeledik. Ez bizony esedékes a jövő hét után, mert hogy a jövő héten vasárnap, május 31-ével, gyermeknapon véget ér majd ez a hónap, és beköszönt a június. Tegnap meg beköszöntött az ikrek ideje, május 21-e és június 21-e között, akik születésnapot ünnepelnek. Ők bizony az ikrek csillagjegyben tartoznak, úgyhogy már is küldünk egy dalt, miután meghallgatták a kedves ikrek, hogy mit ígérnek már a csillagok a Best Horoszkópban. Geri Múrtól! Ez a dal most egy picit messzebbre szól, mégpedig Kiskun félegyházára, ugyanis tudomásunkra jutott, hogy Csőke Csaba Kiskun félegyházán születésnapot ünnepel. Csabikám, lehet, hogy nem örülnél ma a debreceni Best FM-es tortának, de a dal az neked is szól, boldog születésnapot kívánva.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
4: Kós, pénzügyi téren szerencsés lehet, ha nem kockáztat túl sokat. Egy váratlan bevételhez is juthat, ami jelentős mértékben javít anyagi helyzetén. Bika, időnként egy kicsit túlfeszíti a húrt, sok dolga van, és ha nem rangsorolja a feladatait, az sem tudja, hol áll a feje. Ikrek, szakmai téren kedvező hatások érik, szinte ellepi a munka, de élvezi. Sorozatos elismeréseket kap, ami még tovább lelkesíti. Rák, szemtelenül tekint mindenre és mindenkire. Csak arra koncentrál, hogyan számolhatna le ellenségeivel, arra pedig rossz tanácsadó. Oroszlán. Azt mondják, teher alatt nő a pálma, viszont őre már annyi terhet raktak, hogy nem csak nőni, de már élni is alig képes. Itt az ideje már egy kis szusztanásnak, pihenésnek. Szűz. Költséges új vásárlásai könnyen vezetnek átmeneti pénzzavarhoz. Néha elfelejti, hogy a boldogság nem forintokkal mérhető. Mérleg. Kellemetlen lelkiállapot, zavaros hangulatok vehetnek erőt ma a mérlegen, átmenetileg a kötelezettségeivel is meggyűlhet a baja, viszont estére az ellenmondások feloldódhatnak. Skorpió. Szeretne a külvilág zajától kissé távolabb kerülni, álmaiba merülve a mindennapok gondjairól kissé megfeledkezni. Mérges lesz, mert ezt nem fogják hagyni önnek. Nyilas. Az élet tele van csapdákkal, viszont bizalmatlansága miatt elszalaszthat egy soha vissza nem térő alkalmat, a következő lehetőség pedig ki tudja, mikor érkezik. Bak. Szakmai helyzete stagnál, nem igazán mozdul előre, de ne keseredjen el, mert a szerencse önnel van, erősítse meg ambícióit, például végezzen el egy továbbképzést. Vízöntő. A vágy és szenvedély bolygója a Mars szerelemről tanúskodik, bár nem minden könnyű és világos a szerelmi életében, de szép és szenvedélyes pillanatokat élhet át. Allak. Jó az egészsége, van bőven energiája, és most valóra válthatja a legszebb terveit, de ne hamarkodjon el semmit, és ne vegye könnyen a döntéseket.
2: Vigyázzunk egymásra az utakon is! Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel!

0: Where is my husband? A férjüket keresőknek egy kiváló új kedvenc, nem is annyira új, Ray dalát hallották 10 perccel 7 óra előtt a Best FM-en, a hosszú hétvége nyitányában. Itt van a pünkösdi hétvége, no persze Pisti írja, hogy nem mindenkinek hosszú ez a hétvége, hát vannak a kereskedelmi dolgozók, bár mondjuk ünnepnapon nem lesznek nyitva azért az üzletek. Tudják, nem lesz bót, így készüljenek. Hétfőn biztos nem, és hát vasárnap, pünkös vasárnapja és piros betűs ünnep. Azonban kereskedelemtől függetlenül nyilván ez igaz az egészségügyben dolgozókra, a rendőrökre, és vagy akár a tűzoltókra is. Apropó tűzoltók, katasztrófavédők, Norbi kérdezi, vagyis hát állítja, hogy nem tudja, mi történt az éjszaka folyamán a Betlen utcában. De hát elég komoly megjelenés volt, útlezárás, rendőrség, tűzoltóság, egyebek. Én tudom, hogy mi történt, mert a VESZ oldalán, hivatalos oldal elolvasható, ugyanis tűz keletkezett egy több emeletes lakóház egyik lakásában, Debrecenben, a Betlen utcában. Az ingatlan konyhája égett ki, a többi helyiség pedig korommal szennyeződött. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a városi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek több embert kimenekítettek, akik azóta már visszatérhettek a lakásaikba, és a rajok pedig átszellőztették az épületet, eloltották a lángokat. Szerintem már nincs forgalmi akadály, ugye? A Betlen utcában, vagy ha igen, akkor is csak a Best FM. A telefonszámom 500-540, Budai Nagyantal, aktív Trafibox. Köszönjük szépen, Anikó. Igen, Lacikám, természetesen a köztisztasági vállalatnál dolgozóknak is kívánunk sok erőt az ünnep alatt, ami hát nekik sem lesz ünnep. És amúgy meg igazad van a ritákkal kapcsolatban, mert hogy kihagytam az egyik legfontosabb ritát. Ó, kár lett volna érte.
1: Farkát boldogan csóválja, s kéri, hogy énekelj róla még. Csóvi, csóvi, csaszte.
0: Lacikán, figyelted, hogy hogy kezdődött a dal? A farkát boldogan csóválja. Csóvi, Csóvi, Jasper és Pap Rita. Igen, ma a Riták és a Júliák ünneplik a névnapjukat. Nevezni még most is lehet őket. bestfmdebrecen.hu. Csóvi, Csóvi, Jasper meg Kuckó, Mackó, Barna Mackó. Ilyen kis vidám dalocskák a péntek reggelben. Ma a következő is az, ezt is ígértem még a Riták köszöntésénél. Közben kiguglistam.

Señorita Rita. És a Leoton Familia. Na meg a P-Mobil. A héten Schuster Lórántot köszöntöttük a születésnapján. Most érkezik a zöld, a bíbor és a fekete, a négy rocktenorral és Deák Billel. Ez a P-Mobil. A Best FM-en áll.

A 80-as évek vége, a 90-es évek eleje, és a Technotronic, a nagysláger a Pump of the Jam, ha éppen reggelizni készül a Best FM-en, és kenegeti kedves anyuka a vajas zsemlét, rá egy kis jammet, akkor jó étvágyat kívánunk a palántáknak és az egész családnak, de miközben éppen a reggeli készül, remélem segít azért nekem, ez a reggeli villámvoks. Egy filmzenével ez lesz az egyes...

Hogy ringbe száll Rocky a következő órában, az tuti biztos. Önökön múlik, hogy mikor. Bill Conti muzsikája, a Gonna Fly Now, ez lesz az egyes ma reggel. A Lost Frequencies dala, az első nagy sláger, a kettes. Are you-

0: És rutinos hallgatóink, akik sejtik, hogy lesz egy hazai zenei kedvenc is, szerintem nagyon taktikusan vártak erre. Erre vártak?
1: Holnapra eltűnik, mondd meg anyának, ez az ára, ez az ára.
0: Ivett, igen, Andi, igen, Kinga, igen. András, igen. Barbie, igen. Lacika és Edith, igen. Jújúj, Norbi, igen. Barbie megint, igen. Bertold, igen. Hát, szerintem ez már majdnem a végeredmény volt.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Na tessenek csak segíteni a második, meg az első versenyzőnknek is.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
9: Diákok tervezik a jövő közlekedését, hogy dúböszörményi tölgye az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: A Best FM-en.
9: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
10: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
9: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböszörményt az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megmérettetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
9: Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
0: Köszönjük szépen, Dani, és köszönjük a millió szavazatot a reggeli villámvoksban. Hát valaki ringbe szeretne egyből szállni. Zsuzsi például azt mondja, hogy neki ma reggel Rockyra lenne szüksége. Zsuzsikám, hogy indult a napod? Nyugi, a Best FM-mel csak jobb lehet. Ez a 104,6 MHz, ahol talán nem lesz meglepő a bejelentés, hogy végül is kinyert ma a villámvoksban. 7 perccel, 7 óra után már is mutatom, hogy mi volt az ára.
12: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Igazából egy plusz szavazat Debrecen kedvenc rádiójában, és igen, úgy látom Csabiéknál a család széthúzott. Noémi 3, Benji 1, Apa 2, Noémi nyert, és ne feledkezzünk el Zsóról sem, akinek ma van a ballagása. Na? Középiskolából, Zsó? A fotód alapján úgy látom, hogy az inkább óvi lesz. Hát akkor gyönyörű ballagás neked, ez Morion, ez Dala.

0: idén 50 esztendős Bill Conti filmes muzsikája, ez volt a Rocky betétdala Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: És másodikként érkezett a reggeli villámvoksban, mert önök így szerették volna. Egyébként a dalt nem csak a Rocky első részében, hanem a másodikban és a harmadikban is használták, sőt még a negyedikben is, ikonikus muzsika ez. És bár jelölték Oscar-díjra, azért én úgy tudom, hogy nem kapta meg az Oscar szobrocskát. Igen, a legjobb eredeti kategóriában a 49. Oscar gálán nominálták, de aztán végül nem ő nyert. Kár érte. Hát nálunk sem ő nyert, pedig sokan szerettek volna így a péntek reggel következő órájának az elején egyből ringbe szállni. Ó, nem csak előzékenyen, semmi harc az utakon, érkezzen be mindenki később, de biztonságban és balesetmentesen, ezt kívánja a Best FM. A Budai Nagy Antalon Trafibox lesz aktív, köszönjük szépen. Reméljük, hogy a Sámsoni úti vasúti átjárónál a minden rendben, elég sokan bejelentkeztek onnan reggel még korábban, hogy nem működött, de én szerintem azóta már megjavult. Ma a május 22-e van, és hosszú hétvégét kezdünk, hosszú pünkösdi hétvégét, már most több, mint nem, még nincs több, mint 20 fok. 20 fok közelében van a hőmérséklet. Napközben 25-26 fok lehet, és a hétvégén meg pünköst hétfőn akár még a 30 fokot is elérhetjük. Ma egyébként a Riták és a Júliák ünnepelnek, és ma van Szent Rita ünnepe. Szent Ritát a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentjeként tartják és tisztelik Itáliában. Úgyhogy jön majd hamarosan a világ egyik legismertebb ritája, ami az énekesnőket illeti, meg a popzenét, de előtte még itt van a harmadik helyről. Lost Frequencies, 10 perccel fél nyolc előtt.
3: Drink some margaritas, by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM. A Best.

0: Copa Cabana, Barry Manilow egykori slágerét, most a Salome di Bahia-tól hallották. Barry Manilow egyébként angolul énekelte, de ez a francia house énekesnő pedig, hát a spanyol, nem, portugál nyelvet választotta természetesen. És ha valaki az olasz nyelvet választotta, hát akkor nekik sok sikert kívánunk mára. Most írta, nem is olyan régen, Ildikó, hogy hajrá ma az olaszból érettségizőknek. Pedig milyen jobb lenne, hogyha hajrá ma az olaszban érettségizőknek szólt volna az előző mondat. Na, kinek szól a következő muzsika? Hát minden Ritának, mert hogy a világ egyik leghíresebb Ritájával folytatjuk, de előtte még itt van Réka, aki azt írja, hogy a Sámsoni úton már minden rendben van a vasúti átjárónál. Viszont a budai Nagyantalon még aktív a Trafibox, hát az egy darabig így is lesz. Ha önnek is lenne egy közlekedési információja, akkor én itt vagyok, és várom ezeket 30 933 1046-osra, vagy éppen az 500-540-esen is hívhat.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: Amikor azt mondtam, hogy a világ egyik legismertebb Rita nevű énekesnőjére gondolok, akkor természetesen szerintem önök is Rita Ora.

Bori közben írja, hogy éppen egy perce jött el a Sámsoni vasúti átjárónál, és csak nem működik az a fránya sorompó, de kint voltak a szakemberek, és csinálják. Jó, akkor remélhetőleg hamar meggyógyul. Szóval Rita Ora, és mondjuk Avicii. A Lonely Together-rel, de hát nem ezzel a dallal fogjuk a Ritákat köszönteni, és főképpen Rita Orát, meg a mai napon ünneplő Júliákat, hanem a For You-val, amellyel Liam Payne-nel érkezik. Azt mondtam, hogy Rita Ora színésznő is, ez valóban így van, én megmondom őszintén, nem nagyon láttam, így nem is emlékezhetek rá, de Rita Ora játszott a szürke 50 árnyalatában, a sötét 50 árnyalatában is, meg még a szabadság 50 árnyalatában is. Kedves Riták, kedves Júliák, legyen boldog a mai napjuk. 3 perccel múlt el 7:30.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Elképzelem, hogy egy napon felelni kell. A szigorú bíró ezt mondja majd. Ne hazudj! Nem igaz, hogy minden csak keserűség volt, csalódás, reménytelenség. Voltál boldog is, ha nem is többször, egy pillanatra. Nevezd meg ezt a pillanatot. Mit felelek majd? Lehajtom fejem, fülem vakarom. Nagy zavarban pillantok magam elé. Ezt felelem. Igen, voltam boldog is. Egészen biztosan voltam boldog is. Még emlékszem is a boldogságra, itt van a szájamban az íze, orromban illata, idegeimben feszültsége. Mikor is volt? A gyermekkorban? Nem, a gyermekkor nem volt jó, sokat bántottak. Az ifjúkor? A férfikor? A komor emlékek erősebbek, mindent eltakarnak. Mégis, mikor voltam hát boldog? Most már tudom, a pillanatban, mely oly közömbös volt, hogy nem is emlékezem rá.

A péntek reggelt hallgatják Azariáékkal, és mindjárt egy olyan slágerrel, ami 1987-ben volt nagy kedvenc. Az, hogy lejátszom önöknek ma május 22-én, annak az adja az aktualitását, hogy pont egy ilyen napon 6 évvel ezelőtt hunyt el ennek a dalnak az előadója. És hát 1987 egyik nagy slágere volt, ez biztos, úgyhogy mivel mi vagyunk a Best FM, az ilyen újdonságok mellett, mint az előző, játsszuk az ilyen régi zenei kedvenceket is. Mori Cantera emlékezve, 71 éves volt, amikor 6 évvel ezelőtt elhunyt Mori Cantera, a Jeke-Jeke előadója. Úgyhogy ezzel folytatjuk a péntek reggelt Debrecen kedvenc rádiójában, 3 perccel, 3:48 után.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: A négyes street a Best FM-en, és a Mesélek a Bornak. Mindjárt 8 óra van, jó reggelt Debrecen. Úgy emlékszem, még senki nem mesélt nekem a négyes streetről, pedig a téglásnál ilyenkor van megszokott jelenni a trafipaxos kitelepült kollektíva. Ott vannak most 500-540 vagy 39-33-104-6. Ami biztosan aktív, az a Budai Nagy Antal trafibox, és remélem, hogy már javították a hibát a szakemberek a Sámsoni úti vasúti átjárónál. Latinos ritmusok a péntek reggelben, mindjárt 8 óra után Shakirával és a Lokkával kezdünk a Best FM-en. Küldünk egy dalt azoknak a Júliáknak, akik a földön járnak, és azoknak is, akik nem akarnak a földön járni.
1: Júlia nem volt erős, vagy több, mint nálunk. Júlia nem volt se jó, se szép.
0: Földön járóknak, vagy a föld felettieknek is ezzel a dallal kívánunk majd boldog névnapot. És jön egy kis éjszaka a múzeumban hangulat. Még a reggelben az Earth, Wind & Fire-rel hamarosan itt a Best FM-en pontosan 8 óra van.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufo.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Ha a PAP optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP optika, Batthyány utca 10.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
12: A Best FM-en.
11: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onide.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
13: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
11: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra.
10: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
11: Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

0: Készüljön velünk a hétvégére.
1: Ez már a péntek reggel.
2: Például Taylor Swift dalával. Jó reggelt a Best FM-mel a 104,6 MHz-en. Szeles, de jóval enyhébb a reggelünk, mint tegnap vagy az elmúlt napomban bármikor. Hát már majdnem, hogy 20 fok van, és hát igazából éjszaka sem hűlt le annyira a hőmérséklet. 17 fokkal indítottunk ma, maximum 25 lehet holnap és holnap után, sőt, pünköst hétfőn meg akár még a 30 Celsius fokot is elérhetjük. Igazi nyárias meleg a hosszú hétvégén, a pünkösdi hétvégén, amelynek nyitányában május 22-én pénteken a Ritákat és a Júliákat ünnepeljük. Mindjárt róluk lesz szó, de előtte még olvasom Barbarát, aki nem olyan régen járt a Sámsonin, és a kérdésemre válaszolva azt írta, hogy igen, most már minden rendben, működik a fénysorompó a Sámsonin. Na akkor ez maradjon is így!
3: Köszöntjük Rita nevű hallgatóinkat! A Rita női név az olasz Margarita rövidüléséből származik, jelentése gyöngy, tengerlánya. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Kőbár Rita kajakozó, Rita Pavone olasz énekesnő, Szent Rita a reménytelen ügyek szentje, és ön kedves Rita, aki a rádiót hallgatja.
2: Legalább annyira esélyesek a Best FM Rádió mai névnapi ajándékára a Riták, mint a Júliák.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Júlia nevű hallgatóinkat! A Júlia a Julius férfi név női párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt ragyogó. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Básti Júli színésznő, Pudlik Júlia bemondónő, Julia Roberts amerikai filmszínésznő, Szendrei Júlia a költő Petőfi Sándor felesége, és ön kedves Júlia, aki a rádiót hallgatja.
2: Szóval az előző gondolatmenetemet folytatva, ehhez csak az kell, hogy benevezzék őket Debrecen kedvenc rádiójában. Hol tudják ezt megtenni? Hát pont ott, ahol a születésnaposokkal, csak egy picit lentebb. bestfmdebrecen.hu. És igen, Júliák, akár a földön járnak, akár a föld felett, érkezzen egy dal most önöknek, ma meg a Ritáknak, Vince Lillától és Kikitől, a 80-as évek egyik legnépszerűbb duettje, 10 perccel fél 9 előtt, a Best FM-en. Júlia nem akar a földön járni.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
3: Pont halmaz, határok nélkül.
4: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
5: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
6: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
7: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
4: Részletek vojtinabábszínház.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
9: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
10: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, this is Justin Timberlake.
15: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
16: Hello, I'm Phil Collins.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: Várjál Zsófi és Kis Tibi, mert az élet szép, a Futni mentemből. Az egyik filmzenét követi mindjárt a másik, de előtte...
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Nikivel folytatjuk. Szervusz, jó reggelt!
2: Hello, szürvözöllek! Elnézést kérek, hogyha alkalmatlanul telefonálok, egy közérdekű közúti bejelentésem lenne, illetve lehet, hogy valamelyik állatvédő szervezet is hallaná esetleg. Hosszúpályból kifelé jövett, körülbelül 1-2 kilométerre a településtől, két kutya van az úton, az egyik jobbról, a másik balról per pillanat. Uh-huh. Mindegyik minimum közepes testűek, vagy félnagy testű, és mert az egyiket észreveszed, a másikat nem látod, tehát mind a két oldalról megy, vagy néha onnan egy oldalról, és fogják hol az egyik sávot, hol a másikat, és az a baj, hogy a nap besüt.
0: Az a baj, hogy a nap süt, meg a hosszúpályú tudjuk, milyen kis kacskaringós, ha tetszenek olyan sebességgel jönni, hogy néha kamikáze pilóták jönnek, kivéthetetlen lenne az ütközés. Hát remélem, hogy hosszúpályiból valaki hallotta, ahonnan ez a két kutya eltűnhetett, vagy nem tudom pontosan honnan, de akkor most ott lesznek, és hát izgalmas pillanatokat okoznak az arra közlekedő autósoknak. Legyünk nagyon óvatosak, és izgalmas pillanatok 19 év után, ugyanis 2008-ban hát visszatér Indiana Jones a mozikba. Jó sokat kellett várni az 1989-es utolsó keresztes lovag után. De annyira jó ez a karakter, a régész professzor Harrison Ford, Mr. Indiana Jones, hogy 2008-ban kapott még egy lehetőséget. Azt most hagyjuk, hogy az alap sorozathoz hogyan, milyen formában minőségileg kapcsolható az legújabb Indiana Jones, azóta már készült el még egy, de szeretjük még így is. És 17 éve pedig visszatért a mozikba az Éjszakai Múzeum látogatás. Ugyanis pontosan 2009-ben volt az Éjszaka a Múzeumban második részének a premierjéje.
3: Mit mutogat? Ez mit akarsz? Mi ez az izé? Mit jelent? Micsoda? Nem értem. Ahogy azt mász vagy? Megszüketülök a liegészettől. Volna egy jó tanácsom a számodra, Timbora. A kevesebb több, szabadulj meg a szok külső széktől. Gonosz vagy, aszmász vagy, robotisz vagy. És mondd, minek az a köpeny? Operába készülsz? Nem hinném. Sajnálom.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
2: Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár?

Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár? Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett

Megeki Jujitsu Baby Baby Yokochi Otai Hachu Samsung LG meg Isuzu Baby a puszi nyuszi édes savanyú Csípős meg savanyú Mondd ez hogy lett sztár?

Best FM Rádióban Carlos Santana dalát hallották, amit a Matchbox 20 énekese Rob Thomas adott elő, így mindjárt 9 óra, úgyhogy kicsiket megszakítjuk a zenei folyamot, de nyugalom, hamarosan folytatjuk a Gang.

0: stiamo a Mission Impossible. A népszerű televíziós sorozat után, kereken 30 éve, hogy Brian De Palma jó voltából, a Mission Impossible franchise első része, Moses franchise első része a filmvásznon bemutatásra került. És bemutatjuk az egyik leghíresebb, legkedveltebb magyar énekest a születésnapján. Aki a nevében szolnoki, de a születését tekintve bizony debreceni. Szolnoki Péter is érkezik majd a Bombonnal, nem csak Petya ünnepel születésnapot, hanem idén a Bombon együttes is. Erről is szó lesz majd a mai reggel utolsó órájában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en. Virágosztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágosztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbé és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Gyenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
10: A Mabiz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
8: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos.
11: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
8: Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
0: A szél ellenére már most majdnem, hogy 20 fok van, ez egészen bíztató. A folytatása hétvégén nyárias lehet akár 28-29 fokkal. Daninak köszönjük, és még neked is köszönjük, egy friss közlekedési információval zárjuk ezt a hírblokkunkat. Szerbusz, jó reggelt!
12: Szia, üdvözöllek, Robi vagyok. A Vámospécsi úton egy friss baleset történt. A kifele menő szakaszon az utolsó autókereskedésnél jobbra egy BMW-s és egy kis Renault Clio találkozott.
0: Vámospércsi út kifelé valószínű, hogy anyagi káros baleset, de sávot foglalnak, úgyhogy ott műszaki mentés, talán helyszínelés is várható majd óvatosan arra felé. És most pedig vissza Debrecen zenei kedvencei közé.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
14: Most is veled.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Overdrive, eredetiben a Kambodzsa, Kim Whitehall, és most pedig a West FM-en az Overdrive-ot az Offenbach-tól hallották.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: És hallottam néhány közlekedési információt önöktől, a legfrissebb éppen most érkezett Albitól, azt írja, hogy Derecskén a Rákóczi úton is történt baleset, a rendőrségtől nem messze, már helyszínelnek, úgyhogy nem kellett messzire menni a baleseti helyszínelőknek, félpályás útlezárás mellett azért halad a forgalom, és reméljük, hogy Vámospércsi út szintén igaz ez, a Vámospércsi úton kifelé ott is történt egy baleset, az utolsó autókereskedés környékén, egy buszmegálló előtt pont, nem tudom, hogy ott vannak-e, blokkolják-e a főutat a felek, vagy behúzódtak az autóbusz megállóba az öbölbe, talán majd ön elmondja nekem, 500-540 és 30-933-1046, és nagyon remélem, hogy a hosszú pályúti kalandot ezt a két kutyuska túlélte, közepes testűek ott szaladgáltak az út egyik oldalra a másikra, és amilyen kanyargós a hosszú pályút, mindenkinek azt javasoljuk, hogy vegyen vissza a tempóból. Mi viszont nem lassítunk, mert hogy érkezik egy remek filmzene, a Mission Impossible mozifilmből. Ugye a sorozat az valamikor a 60-as években készült, az első. Aztán volt a 80-as évekbeli Mission Impossible is, azt imádtuk a magyar televízió műsorán, és pontosan 30 évvel ezelőtt Brian De Palma rendezte meg a Mission Impossible mozi sorozat első epizódját. Annyira bejött a moziba járó kedves közönségnek szerte a világon, hogy azóta hát a nagyszerű Tom Cruise-zal még legalább 7 vagy 8 folytatás született. Igen, azt hiszem, hogy a Mission Impossible a 8. résznél jár. Ez azonban az első rész. Kereken 30 évvel ezelőtt ezen alapon volt ugyanis a bemutatója az Egyesült Államokban. Ja, és nem mellesleg a filmhez a két U2-s, Adam Clayton és Larry Mullen frissítette fel ezt a remek muzsikát.
3: Üdvözlöm, Mr. Phelps! Íme a küldetése, amennyiben elvállalja. Ha magát vagy a csoport bármelyik tagját lekapcsolják vagy megölik, a titkárság minden felvilágosítást megtagad az akcióval kapcsolatban. Sok sikert, Jim!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: Ford Vagép, Mikepércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
4: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltős fel! Debrecen, Angyalföld tér 11.
5: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hello, we are Imagine Dragons.
11: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
12: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
13: Bárhol is vagy. Ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

Save Your Tears, a Best FM Ariák rendre énekelt, és a The Weeknd. Hát igen, most épp a hétvége nyitányában vagyunk. Itt a péntek reggel, már nem sokáig, mert a délelőttel folytatjuk, és Szabó Anitával, meg egy születésnapi tortával. Plusz ajándék is lesz, ugye mától Kaszkadőr Show Debrecenben. Ide nyerhet majd egy szerencsés születésnapos páros belépőt kedvenc rádiójától. És adunk egy pizzát is a reggel informátorának, a Melanz jó voltából. De még van egy kis időnk, és arról a születésnaposról, aki pontosan 56 évvel ezelőtt Debrecenben látta meg a napot, hát nem sokáig volt debreceni, a nevében is Szolnoki, hát róla semmiféleképpen sem feledkeznék meg, hiszen ma ünnepli Magyarország egyik legjobb férfi hangja a születésnapját. Talán a 90-es évek közepén, hát inkább második felében, 96 környékén indult az ő karrierjük. Az első dal egy feldolgozás volt, egy Omega feldolgozás. Na meg a hétvégi királylány.

Walk Like a Man, ugye ez volt az eredeti a dalnak, a Sex Appeal-emnek, aztán Szabad a Gazdag. És a valami, amely

A Soho Party hiányzol című dala, és Szolnoki Péter most a Bombon együttessel pont a múlt héten ünnepelték meg a 30-at Budapesten a Papp László Sportalénában. Szolnoki Péter, köszönjük, hogy vagy nekünk!

0: Never Be the Same Again, 5 perccel 10 óra előtt a Best FM-en Melanie C-től és Lisa Left Eye Lopez-től. Tőle meg jönnek a mai versenyzők, ami a születésnapi tortát és a grátis ajándékot jelenti, mert nem csak tortát lehet nyerni, hanem ma már Debrecenben a Mega Monster Truck látványos kaszkadőr show a Kishegyes úton, és oda is lesz majd valakinek egy páros belépője. Jöjjenek akkor az előzetesen benevezettek, például Boros Károly, aki ma a 69. születésnapját ünnepli, a lánya Ildikó köszönti. Abai Tibit pedig, szintén a lánya, Dobai, pontosabban Dobi Abai Tünde. 66, Tibikém, ez egy szerencsés szám is lehet akár. Mészáros Mariannak nem áruljuk el a korát, az sokkal inkább, hogy kinevezte, volt munkatárs nőmet nevezném, írja Ildikó a születésnapján. Szűcs Sándorral a nővére, a sógora és a kelesztránya nem feledkezett meg az 51-en. Gyarmatiné Szilvási Tímeáról pedig Beatrix, a munkatársa, Tíme a betegekkel foglalkozik, és imádja a munkáját, nagyon türelmes. Hát bizony, Timi, ahhoz a munkához is kell türelem, sok erőt kívánunk neked, és sok szerencsét a torta sorsoláshoz. Kik nyerhetnek még ma? Srejánné Ungvári Erika, akit a férje, a lánya és a leendő veje nevezett be, Rékát, csak ennyit írtak, hogy Réka, cserves kislányunkat, Lola Noncsi Roli apa és anya köszönti. Gyurcsák Attilát Szandi a lánya, Szejfert Lászlót a felesége, a kisfiai, a családja és a remek munkatársai. A remek munkatársai? Vajon kik nevezhették be Szejfert Lászlót? Dajkáné Juhász Anna Máriát, tudom, hogy a férje Karesz, és a nagyfia Máté, aztán Török Evelin, Siklódi Magdolna, Gazdag Imréné, Figge László, mindig csak a Best FM. Azt írják, ha nem indulok el reggel 6-kor, mármint a műsorral, akkor a brigád azt hiszi, hogy munkaszünet van, és hazamennek. Lacikám, Isten őriz. Itt vagyok én mindig 6-kor, tudod? Vagy egy picikét utána. Szuják Sándornét mondtam, már ha nem, akkor igen, Mónika nevezte, Pisák Anikóta lánya Réka, Mac Imrénét köszöntjük, Éva mamát, a családja és az unokái, Szakály Juditot, Angi, Miki, Bettike és Tekla, Judit az örök optimista, nagyon vidám, kiváló humora, és mindig nagyon elegáns. Maradjon ez mindig így, kedves Judit. Boldog születésnapot neked, és aztán Albert Tamásnak, a fia Bence, Bernát és a felesége Andi nevezett, és még Röfler Zsófikának is. A mi kis Tupikánk ma a 9. születésnapját ünnepli.
1: Tessék.
0: Attila.
1: Ki vagy?
0: Gyurcsák Attila, te vagy.
1: Én.
0: Attila, az megvan, hogy most egy hétvége következik? A hétvége az általában egyenlő a pihenéssel. Tudjuk értelmezni ezt a szót, hogy pihenés, Attila?
1: Aha, tudom. Nem, nem tudom, hogy ki vagy.
0: Nem tudhatod még, Attila.
1: Ja, akkor nem tudom.
0: Szóval tudod-e értelmezni azt a kifejezést, hogy pihenés? Szandi szerint nem.
1: Hát most éppen nem pihenek, mert buli lesz, főzéskézés történik.
0: Terelsz, apukám, terelsz. Azt írják róla, hogy te vagy a mindenhez is értő vízszerelő Maci, akire mindig lehet számítani, még akkor is, amikor esetleg más a pihenéssel tölti az idejét.
1: Hát ez pontosan így van.
0: Na ugye, akkor jól jellemeztek téged.
1: Igen, de ma nem vállalok semmit sem.
0: És vajon miért nem, Attila?
1: Hát éppen más teendőim akadtak.
0: Na, mesélj, akarsz róla? Vigyázz, sokan hallják.
1: Kis főzőskézés lesz, egy kis marhalábszát pörkölt, egy kis bulival egybekötve.
0: És desszertnek pedig Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortája.
1: A Best FM-től.
0: Szia, Ati! Jó, hamar le akartál köszönöm buktatni a kutyafáját neki.
1: Megismertem a hangodat, mert sokszor hallgatlak benneteket.
0: Hát így egyértelmű. És na, te nyerted a mai tortát. A Kisangyal cukrászdában egy kávés rumos csokis meggyes torta készül. Gondolom, hogy rum nem csak ebben a formájában fog a szervezetbe belekerülni a mai napon.
1: Nem, mindenféle mennyiségű fog a szervezetbe kerülni ma, megígérem.
0: Kedves egészségetekre, Fazekas Laci vagyok, boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, rádiónak is, mert aki benevezett annak is, meg mindenkinek, akikba megköszöntenek.
0: Ma jó sokan fognak ezek után.
1: Igen. Ti ajándékot meg nagyon szépen köszönöm. Szuper meglepetés volt.
0: Legyen még két szuper meglepetés, így a reggel majdnem, hogy a legvégén, 10 óra van, úgyhogy a hírekkel folytatjuk, és indul Szabó Anitával a péntek délelőtt a hosszú hétvége nyitányában. Kinek lesz programja a hétvégén, úgyhogy másodmagával ott lehet a ma Debrecenben debütáló Mega Monster Truck látványos kaszkadorsón. Szűcs Sándor! Na, Sanyi ugyanaz a kategória, mint Attila, hogy amikor lemegy a munkahét, és pihenhetne két napot, nem, de hogy is, akkor is valami új projekten töri a fejét és dolgozgat. És gondolom dolgozik még Bernát is, Lakatos Bernát, aki a ma reggel informátora volt, és megnyerte a melans pizzáját.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És mivel a héten Bernát napja volt, ezért egy ilyen utónévnapi ajándék, a mai névnaposainkat pedig a Júliákat és Ritákat hamarosan Anita fogja köszönteni. És már is indul a délelőtt.

0: Marsa. És az örökzöldek kedvelőjének, a Beatles-szel. Indul a hosszú, ünnepi, pünkösdi hétvége, már-már nyárias meleggel, ami a vasárnapot és a hétfőt illeti. A mai nap időjárásáról és egyebekről pedig most részletesebben 10 óra múlt, 1 perccel. Szép hétvégé, Debrecen!
1: Diákok tervezik a jövő közlekedését, majd Dubőszörményi tölgy az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus, a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböszörményt az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megmérettetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
4: Üzletben, irodában.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között és autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
6: A Best FM.
5: A Best FM.

A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben itt a 104.6-on. A hét utolsó munkanapján elindult a visszaszámlálás a hosszú hétvégéig. A legjobb zenékkel a folytatásban Bryan Adams slágere érkezik hamarosan. Az előző órában pedig hírt kaptunk egy balesetről a Vámospércsi úton, ott rendőri helyszínelésre készüljenek. Váltakozó irányban halad a forgalom, és várom az infókat, hogy jelenleg mi a helyzet. Hogyha arra járnak, akkor osszák meg a többi közlekedővel a Best FM-en keresztül a Forrodrót 500-540. Én Szabó Anita vagyok, Rádió

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, pénzügyi téren szerencsés lehet, ha nem kockáztat túl sokat. Egy váratlan bevételhez is juthat, ami jelentős mértékben javít anyagi helyzetén. Bika, időnként egy kicsit túlfeszíti a húrt, sok dolga van, és ha nem rangsorolja a feladatait, az sem tudja, hol áll a feje. Ikrek, szakmai téren kedvező hatások érik, szinte ellepi a munka, de élvezi. Sorozatos elismeréseket kap, ami még tovább lelkesíti. Rák, szemtelenül tekint mindenre és mindenkire, csak arra koncentrál, hogyan számolhatna le ellenségeivel, arra pedig rossz tanácsadó. Oroszlán, azt mondják, teher alatt nő a pálma, viszont őre már annyi terhet raktak, hogy nem csak nőni, de már élni is alig képes. Itt az ideje már egy kis szusztanásnak, pihenésnek. Szűz, költséges új vásárlásai könnyen vezetnek átmeneti pénzzavarhoz, néha elfelejti, hogy a boldogság nem forintokkal mérhető. Mérleg, kellemetlen lelkiállapot, zavaros hangulatok vehetnek erőt ma a mérlegen, átmenetileg a kötelezettség.

A vágy és szenvedély bolygója a Mars szerelemről tanúskodik, bár nem minden könnyű és világos a szerelem életében, de szép és szenvedélyes pillanatokat élhet át. Alak. Jó az egészsége, van bőven energiája, és most valóra válthatja a legszebb terveit, de ne hamarkodjon el semmit, és ne vegye könnyen a döntéseket.

0: Köszöntjük Júlia nevű hallgatóinkat! A Júlia a Julius férfinév női párja, amely latin eredetű, egy híres ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt ragyogó. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Básti Júli színésznő, Pudlik Júlia bemondónő, Julia Roberts amerikai filmszínésznő, Szendrei Júlia a költő Petőfi Sándor felesége, és ön kedves Júlia, aki a rádiót hallgatja.
1: A hosszú hétvége előtt itt a Best FM-en még kedveskedünk a névnapos Júliáknak és Ritáknak, és köszöntsék őket sok szeretettel, hiszen ők a majd a főszereplői, és hogy még édesebben induljon a pünkösdi hétvége, nem csak a melanscukrászda sütét, hanem a Tamara fehérnemű üzlet utalványát is kisorsoljuk. Nézzük, hogy kinél csörren meg a telefon.
2: Hello.
1: Szia, Rita, mi újság az irodába?
2: Minden oké, itt vagyunk.
1: Minden oké? Szuper.
2: Igen.
1: Úgy hallom, hogy egész héten keményen melóztatok.
2: Így van, igen. Sok a munka.
1: Sok a meló, de hogy szerencsére mindig van valami, ami szól a háttérben, és feldobja a napotokat.
2: Így van, mindig szól a rádió nálunk.
1: És mi szól a rádióból?
2: A Best FM.
1: Ezt akartam kihúzni belőled, ezt a vallomást, de egyébként Veronika ezt itt le is írta nekünk, hiszen nevezett téged, úgyhogy szeretne neked Veronika nagyon boldog napot kívánni onnan az irodából.
2: Jaj, de jó.
1: Ott van most ő is?
2: Nincs itt most.
1: De sajnálom, hogy nem láttad az arcát, hogy mennyire örülhet, hogy te lettél a nyertesünk.
2: Jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
1: A nyereményed kedves Rita a melanscukrászda sütikóstoló meghívása, illetve a Tamara fehérnemű boltba egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány. Na, mit szólsz?
2: Úristen, nagyon köszönöm, nagyon örülök neki.
1: Mire készülsz a hosszú hétvégén?
2: Pihenésre, csak is pihenésre. Hajdúszoboszlói vagyok, lesz itt egy kutyakiállítás, és úgy néz ki, hogy arra fogunk kimenni.
1: Saját kutyussal, vagy csak nézelődni?
2: Csak nézelődni.
1: Értem. Rita, csodás hétvégét kívánok neked, jó pihenést, a melansba várnak, ahogy a Tamarában is, és örülök, hogy beszéltünk. Legyen csodás napod.
2: Köszönöm. Neked is, köszönöm. Szia!

0: Zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onide.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

0: A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en, a Best délelőttben, a 104.6-on. Pünkösdre megérkezik az igazi nyár, a hosszú hétvégén ugyanis rengeteg napsütésre, egyre melegebb délutánokra készülhetünk, pünköst hétfőn pedig helyenként már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és bár csapadékra nem kell számítanunk, azért az északi-északkeleti szelet sok felé kísérhetik élénk, erős széllökések, de szerintem ebbe a 31 fokba kimondottan jól fog esni. Megyénk útjairól folyamatosan kapjuk az infókat, két írta nekünk, hogy a Vámospécsi úton már minden rendben, ugye ott reggel történt baleset, és váltakozó irányban haladt a forgalom, már nyoma sincs a balesetnek, hál' Istennek, bízunk benne, hogy ma már balesetről sem kell beszámolnunk. Nyíregyháza Debrecen között pedig a szokásos helyen, a Téglás életérőnél a benzinkút előtt is mér a mérőautó. A forró drót 500-540 SMS Viber 30-as 933 104-6. A zenei folytatás pedig egy film zenéjé, méghozzá a Verdák című mese. Betétdala szól hamarosan.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
2: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
3: Te, szerinted ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én de mindig is szerettem már volna a helikopaktererni egy jó nagyot.
4: Ja, persze, persze.
3: Tényleg?
4: Persze, ahányszor akarsz.
3: Tudtam én, hogy jól választok.
4: Mit?
3: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, obám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
2: Egy film zene most, egy film.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
1: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
3: Bárhol is vagy.
10: Bárhol is vagy.
3: Ott van veled.
11: A Best FM.
3: A Best FM.
12: Volt egy álmom. Szörnyű látomás,

0: első kézből az utakról.
1: Balesetről érkezett információ SMS Viber számunkra. Szandétól tudjuk, hogy a 4-esen Debrecenből kifelé Szoboszló határánál történt a baleset. Egy kamion és egy személyautó ütközött, a tűzoltók jelenleg is ott vannak, zajlik a helyszínen és félpályán halad a forgalom, tehát Debrecenből, ahogy haladunk Szoboszló irányába, de a szoboszlói letérőn túl körülbelül egy 3 kilométerre történt a baleset. Vigyázzanak magukra, tartsák be a sebesség határokat. Várom az infókat, 500

0: legfrissebbek az utakról.
1: Ja, nekem útinformációm lenne. Józsa és Böszörmény között baleset történt. Én három autót láttam az út szélén, már a mentő kiérkezett, és a rendőrség szerintem még most fog megérkezni a helyszínre. Biztos vagyok benne, hogy le fogják zárni az utat.
0: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.

A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben itt a 104.6-on. Jó munkát, kitartást mindenkinek, balesetmentes közlekedést, tartsanak ki, már nyakunkon a hosszú hétvége, és meglepően korán beindul idén a strand élet a Balatonon. Több északi parti településen ugyanis már pünkösd hétvégén megnyitnak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdheti el a vízparti kikapcsolódást. Bár a hivatalos vízimentőszolgálattal működő strand szezon jellemzően csak június közepén indul, az északi part több népszerű strandja már közzétette a nyitási dátumokat. A szakemberek pedig arra is felhívják a figyelmet, hogy már az UV-sugárzás is nagyon erős lehet, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Itt a Best FM-en pedig hamarosan beszélek a debreceni programokról, és illetve itt a megyében mi várható a pünkösdi hosszú hétvégén, addig is zenél még Nagy Bogi és Ders, ez már a Jól leszek újra. Itt a 104.6-on.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Virágosztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágosztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbi és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6 MHz.

Funk MC's és a Freestyler pörgött. Már a déli kívánság műsorban itt a Best FM-en. Hello Debrecen, kellemes délutánt! A hét utolsó munkanapján köszöntök mindenkit szeretettel. A Best FM stúdiójából én Szabó Anita vagyok, és lehet bennünket csörgetni az 500-540-es fordódróton, elárulni, hogy kinek milyen dalt küldjünk el, és mi hozza az üzenet, illetve írni is lehet nekünk SMS Viber számunkon 30-933-1046. Egy újdonság érkezik Taylor Swift-től, az Opelite, ez már is Alexandra kérésére szól. Ahogy ígértem, szétnézünk a pünkösdi programokat, illetően itt Debrecenben és a megyében. Az előző óra végén pedig telefonált egy kedves hölgy, aki elárulta, hogy Józsa és Böszörmény között egy baleset történt. Három autó is ütközött, valószínű, hogy most is tart a helyszínelés, és még útzárat is emlegetett a hölgy, hogyha valaki arra jár, akkor erősítse meg, legyen kedves. Ezt az útinformációt, mi a helyzet jelenleg, köszönöm szépen. Taylor Swift pedig már is énekel, ez az Opelite.

Zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a déli kívánság műsorban, a péntek délutánban. Hello mindenkinek, itt van Mári Zsófi kérése, sziasztok! Lehet valami jó kis zenét kérni? Lakodalomba főzünk! A Polisztól az Everybase játéket szeretnénk hallani, és a lányok már előre is nagyon örülnek ennek a dalnak, amit már is indítok. Kívánok nektek nagyon jó munkát a főzéshez, és bízunk benne, hogy minden nagyon finomra sikerül, hajrá lányok!

0: Fél egy után 6 perccel ez a Déli Kívánság műsor a Best FM-en Szabó Anitával és az önök zenei kéréseivel. Itt van Móni üzenete, nagyon kedves volt Móni. Hallgatóink már arra is adnak le igényt, hogy pontosan hány óra, hány perckor menjen le az a dal, amit szeretnének küldeni. Na most kedves Móni, én ezt próbáltam betartani, nem mindig sikerül, nem mondom, hogy ezt mindig tudom kivitelezni, de mivel idejében szóltál így most helyre közel, akkor jön a kérésed, amikor szeretted volna. Hello Anita, fél egy után pár perccel le tudnál nekem játszani a kocintós, mert éppen akkor úton leszek a munkába, egy kicsit szeretnék hangulódni. Küldeném a páromnak, Lacinak, aki szintén dolgozik, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. A hétvégén volt az 5. évfordulónk, ezen alkalomból pedig meg is kérte a kezemet, amire természetesen igent mondtam. Szép napot kívánok mindenkinek, Móni voltam. Kedves Móni, hát gratulálunk nagy szeretettel. Az előbb is kértek dalt, ők éppen esküvőre főztek, de akkor ezek szerint még nem a tiétekre. Vagy holnap lesznek, te is, na írd meg majd nekem. Én pedig hozom a kocintóst, és legyetek boldogok!
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Déli Kíveseg műsorban, itt a Best FM-en. Pár percünk maradt még a Déli Kivi első órájából. Siófokról kaptam a következő üzenetet SMS számunkra. Sziasztok! Szeretnék kérni Viki barátnőmnek Siófokra egy dalt. A Well Hello-tól ma van az utolsó napunk itt Siófokon, és szeretnénk, hogy jobban teljen az idő, mert nagyon meleg van. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok minden Best FM hallgatónak. Ezt az üzenetet kaptam. Gyorsan meg is nézem, hogy hány fok van most Siófokon. Kezdjelek-e benneteket sajnálni? Hát úgy látom, hogy 24 fok van most jelenleg nálatok, és dergőt az égbolt. Tök jó, mert itt azért eléggé be van borulva. Úgyhogy lányok, naposztassátok magatokat. Azt nem árultátok el, hogy miből az utolsó napotok Siófokon. Így erre nem is tudok nektek reflektálni, viszont indítom a Well Hello dalát, az a később már. Itt a Best FM-en.

0: tervezik a jövő közlekedését, majd Dubőszörményi tölgy az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
0: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböször, mint az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megméretetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

0: Vesztesem Rádió.
1: Jó napot kívánok, Bénai Balázsok, itt azt szeretném mondani, hogy találtunk egy rendszámtáblát itt a Arany János térnél.
0: Igen.
1: És esetleg, hogyha vezetne mondani a rádióba, akkor hát ha megtalálnák ugye a rendszámot.
0: Nagyon jó gondolat, mondd a rendszámot.
1: M mint Mária, U mint Ubul, B mint Balázs, és 1, 8 és 2. Kedves tulajdonos, itt fogja találni az Ibolya utcai általános iskola portáján. Azt tessék bemondani, és fazekasznak, hogy ezt üdvözöljük. Erdei Balázs és Bényei Balázs.
0: Oké, rendben, szia-szia!
1: Köszönjük szépen, viszontlátásra!
0: Nagyon jó fejek voltatok, srácok, úgyhogy a következő dal az biztos, hogy nektek érkezik a Doobie Brothers-től, és mondom még egyszer a rendszámot. Mária Ubul Béla 182-es, tehát az Ibolya utcai általános iskolában veheti át a gazdája.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
13: Sziasztok, Pálines vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Best FM Rádió.
1: Szia, Sanyi vagyok. Lehet kérni számot?
0: Szia, Sanyi. Lehet, persze, mondhatod.
1: Ma van a feleségemnek a neve napja, Júlia. És szeretném neki a Chris Reától a Júliát.
0: Oké. Elénekelted már neki egyébként ezt a dalt élőben?
1: Hát, igen, kirúgna.
0: Próbáltad?
1: Egy párszor már igen.
0: És kirúgott?
1: Nem rúgott ki, csak kirúgna, ha énekelnéd neki, mert olyan
0: hangja. Hát akkor Chris Reával együtt. Jó, indítom a dalt, és akkor legalább a refrént told el neki.
1: Jó, rendben, oké.
0: Okay. Szia, szia. Köszi. Szép napot.
1: Hello, szia.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol van a házad?
2: Nick, szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
3: Biztos, hogy én is menjek?
2: Feltétlenül, gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
4: Kaput kinyitni!
2: A kaput egy normandiai kastélyból hozatta.
1: Oh, Jay, milyen hatalmas.
2: Tetszik?
1: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
2: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk bejebb.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
5: Best FM-en.

0: Prédikoga Dávid Összmára.
1: Oké, és kinek szól?
0: Franciskának, Viktoriának, Balázsnak, és ki szeretném megperni nektek be a stúdióba.
1: Lady Gaga és Bruno Mars duettje hamarosan érkezik a Dávid a Smile Gábor kérésére itt a Best FM-en. Előtte viszont Levi kérése érkezik, aki Ritának szeretné küldeni Dash Levél című dalát, és kíván neki nagyon boldog névnapot, és üzeni hozzá, hogy a meglepetés ma sem marad el. Jön Dash dala, és hogy milyen kedvenc szóljon még 2 óráig, arról döntsenek önök a forró drót 500

Fiesta egykor is lángeron mindig csak vártalak szólt itt a Best FM-en. Én is vártam az elmúlt két órában a zenei kedvenceket, és legközelebb is teljesülnek majd a kérések ma délután 17 órától, például Balogh Vilmosnál, aki hamarosan átveszi a stafétát tőlem. Sziasztok! A legkedvesebb anyósomnak, Rita mamának szeretnék küldeni egy Zambó Jimmy dalt, mert imádja. Az üzenet: mama, vasárnap megüljük a bogrács babgulyás mellett. Ma van a névnapja, és mindenki csak vasárnap él rá. Isten pedig azt is kérte tőlem, hogyha lehet, akkor a Jó asszony minden megbocsájt című zenét játszam. Ohó, már el is indult, ahogy indulok én is, hiszen lejárt a munkaidőm, ahogy biztosan sokaknak is, így két óra magasságában. Én kívánok mindenkinek nagyon jó töltődést a hosszú hétvégére,

0: Zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onide.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

zene kísér minden úton. Ez a Best FM.

0: Virágosztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágosztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbé és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Gyenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
0: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos. A napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Péntek 3 óra van, egyre inkább kezd mindennek olyan hosszú hétvége íze lenni. Hangolódjunk együtt a háromnapos pihenésre, jó? A legjobb zenék csőre töltve indulunk. Itt van Bruno Mars és a Treasure. A hír

0: 104.6-ot hallgatják a Soul Sister és a The Way to Your Heart. Kanyarodjunk rá kicsit a közlekedési infókra.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Miklós jelenti nekünk, hogy trafi van a 471-esen a Sámsoni elkerülő szakaszon. Köszönjük szépen. Illetve a Vámospércsi úton a városba kifelé is ellenőrzésre kell számítani. Jelen pillanatban ennyit tudunk, de köszi mindenkinek, aki kémkedik nekünk kint a forgalomban. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Dolgozzunk össze ma délután is, ahogy szoktuk. Cserébe pedig küldöm a legjobb hétvége indító zenéket. Például most jön Ed Sheeran, és az a dal, aminek az a címe, hogy...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak az a szép zöld gyep.
1: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
2: Csak az a szép zöld gyep.
3: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebéd időben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: Dániel Fish a Pornograszt, és a Boldog igazán.
1: 104.6 SZFM.
0: És azt hiszem, abban egyetértünk, hogy egyértelműen az a mai nap legfontosabb híre, hogy a reggeli órákban sajnos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember a helyszínen életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek, de hát ezt mindenki hallotta, olvasta. A Dehír szerint egyébként a sérültek közül 4 főt Debrecenben ápolnak, 2 súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a városba, 2 könnyebb sérültet pedig mentőautóval hoztak Debrecenbe. Hát szorítunk mindenki gyógyulásáért, hogyha hírek lesznek ezzel kapcsolatban, akkor arról természetesen igyekszünk mi is beszámolni önöknek itt a Bestem. Figyeljük a fejleményeket, és hozzuk a legjobb zenéket is. Jason Derulo és a Swalla!
2: Love in a thousand different flavors.

Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. És hát ez most már tényleg a visszaszámlálás a hosszú hétvégéig. Egy picit változik egyébként a tömegközlekedés rendje a városban. Holnap a szombati, vasárnap értelemszerűen a vasárnapi menetrend szerint járnak majd a trolik, buszok, villamosok. Hétfőn pedig a vasárnapi ünnepnapi menetrend lesz érvényben. Mínusz az Osan vásárlói járat, mert az egyáltalán nem fog közlekedni. Illetve hétfőn a felszíni parkolás ingyenes lesz Debrecenben. A mélygarázsokban ugyanúgy fizetni kell. Ott nincs változás. És a Bester is minden változatlan. Hozzuk a legjobb zenéket 0-24-ben. Mindjárt itt a Tankcsapda, előtte pedig a Muse és az Uprising.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

is az All About the Money. Megint egy picivel közelebb kerültünk a hosszú hétvégéhez. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és a hosszú hétvége kézilabdás szempontból nagyon izgalmas lesz, hiszen a Győrt fogadja a DVRC a KNTH ligában. Maga a meccs az vasárnap 6 órakor kezdődik majd a Hódosban, de már jóval előtte érdemes lesz kimenni, ugyanis gyereknapot tart a klub, várják a családokat 3 órától. Lesz ott minden: kapura lövő verseny, akadálypálya, kézilabda kvíz, rendőrségi teszt, pónilovaglás és egy csomó meglepetés is. Tehát 3 órától gyereknap, oda várják az egész családot, utána pedig az egész család mehet majd szurkolni a Győr elleni meccsre vasárnap 6 órától. Hajrá Debrecen, hajrá Loki! És hajrá Best FM, nálunk jön Majka és a Csúcson túl, még pont belefér a hírekig.

0: utcák és közterek.
1: Diákok tervezik a jövő közlekedését, hogy dúböszörményi tölgye az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus, a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböszörményt az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megmérettetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
5: Köszönjük szépen a híreket! Itt a Best FM a 104.6-on. Hát ez is eljött, péntek 4 óra. Fejben már mindenki bográcsozik meg, füvet nyír, készül a hosszú étvégére. Mi pedig adjuk a ritmust mindehez. Jön Dashes Young Fly és az Oh Mama!

0: Ez volt a YouTube itt a Best FM-en. Remélem már úton hazafelé hallgatták. 104.6, jó hétvégét mindenkinek.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: A Vámospécsi úton továbbra is trafipax, és történt egy baleset a Böszörményi úton a városból kifelé, de már a város határon kívül a 35-ös főúton. Erre nagyon figyeljenek. És ugye ismerik a mondást, vigyázzalak, hogy mit kívánnak, mert még a végén valósággá válik. Erre minden esélyük megvan, 5 órától ma is kívánság műsor. Ettől a pillanattól kezdve fogadom a kéréseket, úgyhogy csörögjenek.
2: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Minél hamarabb hívnak, annál biztosabb, hogy beleférnek a mai két órába. 500-540. Kérjenek dalokat. Közben pedig egy megunhatatlan örök kedvenc itt a 104.6-on. Spiller és a Groove Jet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
4: Bonthalmaz, határok nélkül.
5: Vonalfesztivál a Vojtina Báb Színházban május 29 és 31 között.
6: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
7: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
8: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
5: Részletek vojtinabábszínház.hu.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
10: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hi, this is James Blunt.
14: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
15: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
16: Hey, I'm Mariah Carey.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: hallgatják a 104.6-on. Egy kis segítség a hazaúthoz. Ne felejtsék el, hogy néhány napja csatornáznak Debrecenben a Sólyom utcán. Az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részt teljesen lezárták, csak az ott lakókat engedik be. A többieknek kerülniük kell, vagy a Hold utca, vagy az Ecsedi István utca felé. És ami pedig ugye a héten lett aktuális, hogy megkezdték a csatornázási munkákat a Szepesi bekötő úton is. Ez mindenkit érint, akármiről is közlekednek arra felé. A 39-es busz pedig terelő úton jár. A pontos útvonalát megtalálják a DKV honlapján. Bárhol és bármivel is közlekednek, csak óvatosan és figyelmesen vigyázzanak magukra.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: Önök pedig dalokat kívánjanak, hiszen 5 órától kívánság műsor. Az 500-540-en már hívhatnak, addig pedig ígyunk egy jeget dupla viszkivel.

0: A filmet hallgatják a 104.6-on, jó utat hazafelé. Mindenkinek kezdődjön a hosszú hétvége. És egy kicsit gondolkodjunk előre, és már a jövő hétvégére is gondoljunk, mert a jövő hétvégén pedig gyereknap, május 31-e lesz jövő vasárnap, úgyhogy a tűzoltóság régi szokásához híven újra megtartja a nyitott szertárkapuk nevű rendezvényét, amikor hát kitárják a családok előtt a tűzoltó laktanyák kapuit. A debreceni tűzoltóságon is várják majd a családokat. Jövő vasárnap 11.30-tól délután 2-ig rengeteg programmal készülnek. Majd ez minden évben nagyon népszerű, szerintem idén is sokan ellátogatnak majd. Tehát ez jövő vasárnap, május 31-én gyereknap alkalmából lesz majd.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: 5 órától pedig a város ritmusát az önök kérései adják. Mindjárt kezdjük a kívánság műsort, hívjanak az 500-540-en és mondják el, hogy mit szeretnének hallani. Addig pedig, úristen, itt a Valmar.

0: ezt a filmet hallgatják a 104.6-on. Hazafelé, hazafelé, tudom, hogy sietnek, de csak óvatosan. A Vámospércsi úton még mindig trafi, és még mindig mérnek a rendőrök a 471-es Sámsoni elkerülő szakaszán is. És útközben remélem már járnak a kis fogaskerekek a fejükben, és gondolkodnak rajta, hogy mit hallgassunk 5 és 7 között. Nem sokára nyitjuk a kívánság műsort, már lehet hívni.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Itt vagyok, és lesem minden kívánságukat. Közben pedig vissza a 90-es évekbe. Jön a Spice Girls. Yeah!

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Gyors helyzetjelentés az utakról. Egyrészt a Vámospércsi úton még mindig trafipax, egész délután ott mértek, illetve sajnos két baleset, az egyik a Csapó utcán történt a Fórum felé, a másik pedig a Bartókon. Hogy az utakon mi van, az továbbra is nagyon fontos, de közben azért szépen óvatosan elindítjuk a mai kívánságműsort. Taylor Swift-tel nyitunk majd, jön mindjárt a Fate of Ophelia, a hozzátartozó üzenet is jön a hírek után. És akkor állok mindenki rendelkezésére, írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Este 7-ig, kívánság műsora, Bestem!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vas és színes fémhulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: Ford Vagép, Mikepércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
2: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onidev.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
10: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
9: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.
11: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
12: És most
2: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Indul a hosszú hétvége, indul a kívánság műsor. A következő két órát önök válogatják itt nálunk, úgyhogy gyerünk, dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl, az a legjobb 500-540 a forró drótunk, ahol elérnek bennünket. De hát tudják ezt önök, mert már jó ideje azért folyamatosan érkeznek a kérések. Például Kata írja, hogy sziasztok, Szabinak szeretnék küldeni egy Black Eyed Peas dalt, üzenem neki, hogy szeretem és hiányzik. Rendben van. A Black Eyed Peas és a Don't You Worry nem sokára ez szól. Előtte kezdjetek el élni az Anna and the Barbies és a Márti dala. Attila küldi a szerelmének Reginának. Az első telefonálónk pedig a vonalban várakozik türelmesen. Haló, szia, hallgatlak.
13: Ja, én Zsuzsa vagyok.
0: Szia.
13: Hát Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: Igen.
13: A keresztlányomnak, Ecsedi Helgának szülinapjára.
0: Wow, Isten életes. Elárult, hogy hány éves? Tudhatjuk?
13: Nem. Hölgyeknél az titok.
0: Teljesen igazad van. Bocsánat.
13: Tíz alatt van.
0: Jó, akkor nem is csoda, hogy titkoljuk a korát. Rendben van. Taylor Swift és a Fate of Ophelia küldöm. Ciao. Hát akkor így indul a mai kívánságműsor. Itt a Best of Fun.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

Remegni meg mi a félek. Kezdjétek el élni, hogy ne kelljen félni.

0: 104.6, ez itt a Best FM, 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Nyissuk a hosszú hétvégét jó kis dalokkal, csak örökön múlik, hogy mit hallgatunk. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, SMS és Viber, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak az 500-540-en.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Például Dani írja, hogy sziasztok, Rékának szeretném küldeni Rúzsa Magditól az Elmegyek című dalt, üzem neki, nagyon szeretem őt, hadd szóljon mindjárt, mert előtte azért van még két másik kérdésünk, például Dominika írja, Máté Pétertől az Azért vannak a jó barátokat, kérem, küldöm minden jó barátomnak azzal az üzenettel, hogy hiányoztok, de hamarosan otthon leszek, és a vonalban pedig, halló, Best FM, tessék!
2: Halló, Sanyi vagyok!
0: Szevasz, Sanyikám, hallgatlak, parancsolj!
2: A Freed from Desire jöhet esetleg?
0: Mi az, hogy? Mi az, hogy?
2: Nagyon jó mindenkinek, aki várta a hétvégét. Jó pihenést mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, neked is, jön a dalod már is.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: A Gála és a Freed from Desire most a Best kívánság műsorában.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
7: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
10: A Best FM.
7: A Best FM.

0: Rúzsa Magdi és az Elmegyek. Én viszont még maradok önökkel este hétig, és igyekszem teljesíteni mindenki kérését. Best FM kívánság műsor.
1: A zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Nem sokára Laci fog örülni, mert jön az ő nagy kedvence, 50 Cent és a PIMP, de előtte Oliver a vonalban. Halló, szia, hallgatlak.
3: Well, hello, a város szemei.
0: Nagyon jó.
3: Ezt szeretném kérni.
0: Kinek szóljon?
3: Szóljon Pepének.
0: Üzenet?
3: Akit nagyon várunk, hogy csatlakozzon hozzánk.
0: Na, mit csináltok éppen?
3: Hát csak egy kis kerti bográcsozás.
0: Üzenet Pepének?
3: Hát, hogy hozzon sört.
0: Jó, hát azért, hogy csak nem mer odaállítani. Jó, rendben van, jön nektek a well hello.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Nagyon szívesen. A város szemei, a város fülei pedig önökön. Önök válogatják a zenéket este hétig.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 104.6-ot hallgatják, ez a Best FM és a péntek esti kívánság műsor. Az SMS és Viber üzeneteket a 3933-1046-ra kérem, az 500-540-en pedig hívhatnak, és jól megmondhatják nekem, hogy milyen dalokat játszak. Például az előbb beszéltem Zsuzsával, az ő kérésére jön majd a Neoton Familiától a Don Quixote, semmi akadálya, már bekészítettem neked előtte. John Waite és a Missing You, ezt a dalt ma Edith kérte tőlünk, és a vonalban is itt van valaki, Best FM kívánság műsor, tessék.
1: Hello, Pepe vagyok.
0: Szia Pepe, hallgatlak.
1: Nekem üzenték az előtt, hogy vigyek sört.
0: Á, sejtettem, oké. Rendben van, sejtettem, hogy te vagy az a Pepe. Na, hallgatlak, viszont válaszra megadjuk neked a lehetőséget.
1: Csak azt üzenném nekik, hogy nyugi, viszek.
0: Nagyon, nagyon rendes tőled, ezek örülni fognak. Küld nekik egy jó kis dalt is.
1: Az AC/DC-től valamit.
0: Oké, rendben van, itt az AC/DC itt a Besten. Köszönöm, ciao.
1: Köszönöm.
0: Na hát önök is szálljanak be a játékba, hívjanak, írjanak, este hétig tart a kívánság műsor. Itt a Highway to Hell.

0: Semmit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Sziasztok, Tamás vagyok. A Despacitót szeretném kérni. Küldöm a családomnak, és mindenkinek jó pihenést a hétvégére.
3: Fonzi! Tijuana!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C. www.vagép.hu.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Virágosztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágosztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbi és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
8: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
7: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos. A napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
9: Köszönjük szépen, ezek voltak a 6 órás hírek, és ez itt újra a Kívánság műsor. 7 óráig önök válogatják a zenéket nálunk. Haló, ki van velünk a vonalban?
10: Sziasztok, István vagyok. Szia. És számot kérnék valami jó pörgőse.
9: Annak nem lesz akadálya, kinek küldöd?
10: A feleségemnek, hogy várom haza. Ennyi.
9: Pont elég, rendben van. Pörgős dalban nem lesz hiány.
10: Köszönöm.
9: Mondom is, hogy milyen pörgős dalok jönnek, például a Yellow és a The Race, egy örök klasszikus, amit János kért tőlünk előtte, a padodő és a Bye Bye szása. Ez Robinak szól, a kívánság műsor második felét pedig David Guetta és Kim Petras közös dalával nyitjuk el, a When We Were Young, amit Sanyi küld a feleségének. Best FM kívánság műsor, megyünk tovább! A hírek

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Ez a Best FM a mai kívánság műsorral. Este hétig a Best FM hallgatók válogatják a zenéket. Hát igen, az időnk az már ilyenkor eléggé fogy, úgyhogy tegyék oda magukat. Gyorsan hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra. Például azt írja nekünk Máté, hogy sziasztok, egy romantikus dalt szeretnék küldeni a páromnak, Szilvinek, az azt üzenet, hogy nagyon szeretem őt, a dalt rátok bízom. Hát nem én választottam a romantikus dalt, hanem Anna, az ő kérésére jön majd Alex Warren és az Ordinary, illetve a vonalban is van valaki. Szia!
2: Szia, én Csilla vagyok.
1: Szia, Csilla! Mit hallgassunk? Mi szóljon? Parancsolj!
2: Zanzibar, szerelemről szó sem volt.
1: Jó, kinek küldjük, milyen alkalomból szóljon?
2: Nagyon rég hallottam, pedig nagyon szeretem ezt a dalt.
1: Hát akkor épp ideje, hogy elővegyük.
2: Így van, köszönöm, okay. Sziasztok!
1: Jön a Zanzibar és a szerelemről szó sem volt. A Best kívánság műsorában ezt is önök kérték.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et. Say low!

0: Ez itt a Best FM a mai kívánság műsorral, 6 perc múlva 6:30. Igen, a szokásos helyzet, sok a kérés és kevés az idő, úgyhogy mondom is gyorsan, hogy mi mindennel megyünk tovább. Például egy üzenet SMS-ben, sziasztok, Demián Ferenc szerelem vonat. Én ezt a dalt szeretném küldeni a lányomnak, Helgának, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem őt, köszönöm szépen, Zsuzsa az aláírás. Előtte Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ezt a dalt Zsani kérésére fogjuk már elővenni, illetve természetesen telefonálunk is van. Tessék, Best FM!
1: Szia! Tankcsapda volt már?
0: Nem volt még. Legyen?
1: Akkor én őket kérem.
0: Jó, oké.
1: Okay. Szóljon mindenkinek, hogy jó hétvégét.
0: Oké, okay, rendben van. Neked mi lesz a hétvégi program?
1: Semmi. Kis kerti munka, pihenés főleg.
0: Az a legjobb, oké.
1: Okay. Köszönöm!
0: Nagyon szívesen. A Tankcsapda, és ez az a ház, most a Besten.

0: És a szerelem vonat nem megy tovább. Ez itt a Best FM, ahol viszont a kívánság műsor még pörög egy szűk fél órán keresztül. A 3933-1046-ra tudják küldeni az SMS-re és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig lehet hívni is minket. Jó, majd a Culture Club és a Karma Chameleon, ezt ma János küldi a családjának, előtte pedig Dash és a Kukás Autó, amit egyrészt Mónika kérésére fog meghallgatni, másrészt pedig még kinek küldjük ezt a dalt. Halló, szia!
1: Halló, szia,
0: Andrea
1: vagyok.
0: Szia, parancsolj!
1: Számot szeretnék kérni a nagy, kicsi nagylányomnak, aki a héten volt 16 éves.
0: Isten éltesse, hogy hívják?
1: Hanga.
0: Boldog szülinapot neki.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor jön Destől a Kukás Autó, most a kívánság műsorban.

0: A 104-ot hallgatják, ez a Best FM mai kívánság műsora, kösz, hogy itt vannak, kösz, hogy ilyen aktívak, folyamatosan jönnek az üzenetek, folyamatosan csörög a telefon, ezt szeretjük, amikor pörgés van. Mondom is, hogy mi minden férhet még itt bele a következő percekbe, például Kis Kevintől a Csini Baba, Olga kérésére fogjuk meghallgatni. Frank Sinatra My Way előtte, igazi klasszikus, István küldi Tamarának, és a vonalban pedig Julianna van velünk. Szia, hallgatlak, neked mit játszhatunk?
1: Szia, Julcsi vagyok, számot szeretnék.
0: Mégpedig?
1: Szatmári Tor, a 100 évet várnék rád.
0: Kinek küldjük?
1: Hát Petinek, hogy nagyon szeretem, és üzenet a darban.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Szia! A One Direction-től kérek egy számot. Edinának és Mutusnak küldöm. Köszönöm!

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és ebben a pillanatban elérkeztünk a mai kívánság műsor végéhez. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk az elmúlt két órában, akikre pedig nem jutott idő, remélem, hogy nem haragszanak rám túlzottan. Hétfőn találkozunk, legyen szép a hétvégéjük, pihenjenek sokat, ciao, és hallgassák a Best FM-et.
1: Diákok tervezik a jövő közlekedését, majd Dubőszörményi tölgy az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböször, mint az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megmérettetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.

0: A hétvégi pihenéshez is
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Több mint 2000 kerék a Debrecen Drive-on. Hamarosan nyit a Hortobágyi fürdő. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a Debrecen Drive rendezvényét, számolt be róla az onide.hu. Az eseményen több mint 2000 kerék sorakozik fel egy helyen, hiszen autók, motorok és különleges járművek is bemutatkoznak a látogatóknak. A program célja az, hogy közelebb hozza a közlekedés és a járműipar világát a családokhoz és a fiatalokhoz. A rendezvényen látványos bemutatók, interaktív programok és technológiai újdonságok is várják a lakosokat. A szervezők szerint a Debrecen Drive mára nem csak autós eseményé vált, hanem igazi közösségi programmá is. Az egyetem hallgatói és oktatói szintén részt vesznek a rendezvényen, ahol modern fejlesztéseket és kutatásokat mutatnak be. A program több ezer látogatót vonz, akik egész nap különleges járműveket és bemutatókat láthatnak a helyszínen. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: A nyári szezonra készül a Hortobágyi fürdő, számolt be róla a HAON. A létesítményt készítik fel a strandoláshoz, a munkatársak pedig már az utolsó előkészületeket végzik a szezon kezdés előtt. A fürdő a helyiek és a turisták körében is népszerű, hiszen gyógyulási lehetőséget is kínál az ideérkezőknek. A település vezetése szerint fontos cél, hogy a fürdő továbbra is ne csak meghatározó turisztikai, hanem egészségügyi vonzerő is maradjon a térségben. Jelenleg még karbantartási és felújítási munkákat végeznek annak érdekében, hogy biztonságos és kényelmes környezetben indulhasson a szezon. A nyáron különféle programokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel is készülnek. A település vezetése bízik benne, hogy a jó időbe köszöntével ismét sok vendég érkezik majd Hortobágyra. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erős és fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
0: a Best FM-en.
1: Stream Top 40.

0: Hazai a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 36.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 33.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Stream Top 40.
0: 25.

0: szárnya.
1: Stream Top 40.
2: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
2: A Best FM-en. 24.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele. Ezen a héten.
1: Stream Top 40. Minden pénteken este

0: Stream Top 40.
1: Virágoztási akció indult Debrecenben, több tízezer ügyet zártak le a bíróságokon, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét virágba borulhatnak Debrecen utcái és erkélyei, számolt be róla a Dehír. Elindult a város ingyenes tavaszi virágoztási akciója, amelynek keretében a lakosok dísznövényeket vehetnek át, hogy szebbítegyék környezetüket. A kezdeményezés célja, hogy még rendezettebb és zöldebb legyen a város, miközben a közösségi összefogást is erősíti. Az akció évről évre nagy népszerűségnek örvend, sokan már a nyitás előtt érkeznek a növényekért. A szervezők szerint a virágok nem csak esztétikai szempontból fontosak, hanem a városi környezet hangulatát is javítják. A lakók balkonládákba, kertekbe és társasházi előterekbe is ültethetik a kiosztott növényeket. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a program hosszú távon hozzájárulhat Debrecen élhetőbbi és barátságosabb átételéhez. Az akció pontos időpontjai és helyszínei megtalálhatók a debrecen.hu oldalon. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyisérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Több mint 60 ezer ügyet fejeztek be tavaly a debreceni bíróságokon, számolt be róla a Dehír. A debreceni törvényszék és a hozzátartozó járásbíróságok éves értékelésén elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentős mennyiségű ügyet dolgoztak fel a térségben. A bíróságok célja továbbra is a gyors és hatékony ügyintézés biztosítása volt, miközben nagy hangsúlyt fektettek az eljárások szakszerűségére is. A vezetők kiemelték, hogy a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés egyre nagyobb szerepet kap a munkában. Az értékelésen szó esett a leggyakoribb ügytípusokról és az igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokról is. A tapasztalatok szerint továbbra is magas az ügyforgalom, ugyanakkor a bíróságok igyekeznek tartani a jogszabályban előírt határidőket. A törvényszék szerint a hatékony működés a lakosság bizalmának megőrzése miatt is kiemelten fontos. A napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
2: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 13.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: 12.

0: zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en.
2: 11.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
0: Tizedik.

0: legtrendibb zenéjét 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Stream Top 40.
1: Második.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
5: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Diákok tervezik a jövő közlekedését, majd Dubőszörményi tölgy az évfája versenyen, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A jövő közlekedési megoldásain dolgoznak debreceni diákok, számolt be róla a Dehír. Egy különleges program keretében fiatalok mondhatják el ötleteiket arról, hogyan lehetne korszerűbbé és fenntarthatóbbá tenni a város közlekedését. A kezdeményezés keretében szó esik a buszmegállók fejlesztéséről, az ipari parkok elérhetőségéről és a környezetbarát közlekedési lehetőségekről is. A diákok szakemberekkel együtt gondolkodnak a lehetséges megoldásokról, miközben saját elképzeléseiket is bemutathatják. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatal generáció véleménye is megjelenjen a városfejlesztési tervekben, hiszen ők használják majd a jövő közlekedési rendszereit. A program célja nem csak az ötletelés, hanem az is, hogy a résztvevők jobban megértsék a városi infrastruktúra működését. A kezdeményezés hosszabb távon is segítheti Debrecen közlekedésének fejlesztését. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerint járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Különleges tölgyfa képviseli Hajdúböször, mint az évfája versenyen, számolt be róla a HAON. A Ferenc József tölgy bekerült a rangos megmérettetés jelöltjei közé, ahol az ország különleges és történelmi jelentőségű fái versenyeznek egymással. A több mint 100 éves tölgy nem csak természeti érték, hanem a helyiek számára fontos közösségi szimbólum is. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések segítenek felhívni a figyelmet a természeti örökség megóvásának fontosságára. A fa hosszú évtizedek óta meghatározó része a város környezetének, és sok helybéli személyes emlékeket is köt hozzá. A versenyen a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik kedvencüket. A helyiek bíznak abban, hogy a különleges tölgy minél jobb eredményt érhet el az országos megmérettetésen. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Már csak 137 millió ilyen tölcsét kell eladnom, és leelőlegezhetem az új kamiont.
2: Adj már nekem is egy tölcsét.
1: Tutti frutti, karamell, vanília.
2: Pisztácia.
1: A pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
2: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
1: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
2: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
1: Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
2: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát ha nincs, nincs.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Nagy a baj, ha visszakar.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

2004 Debrecen, Phoenix Csarnok.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Az apád büszke lenne rád, te is testő lettél.
2: Bartonya! A húgom becsületének tisztázása nem tűr halasztást!
3: Majd én elintézem.
4: D'Artagnan? Mi egymást is megvédjük.
3: Mindenki egyért!
5: Egy mindenkiért!
0: Egy filmzene most!
6: A Best FM-en.